ne Jane Florence Kaweesa. Mwenyere Patri n'ebyamwana n'ebyamu ebituukirivu. Omukama abe nammwe. Abooluganda bwe tuzuyala boonoonyi, tusaanye okukozesa obulungi ekitambiro kino.

0: Enkuru se yamagesi. Genda munyaka tonyeze nyafamba.
1: Ebirala mukwano yati. Nakosindikeji.